betting ekijja mu nsawo yokubanga kaba kazanyo simulimo tukibagamba nnyo buli kiseera osiba ekyo ekijja mu nsawo yosiba kyo bettinga kyosobola ku lw'obulungi bwa kazanyo kano nina kulubirako n'ebyalo bulina kulubirako n'ebyalo tubettinga nabugendereza akazanyo kano katunyumire.